0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fókuszban a légi közlekedés, országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Többször zavarják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben is ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, észak-keleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel.

0: jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A vitorlásport legendája vehette át a térség legrangosabb elismerését. Érkezik a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivál. Csapadék délután már várható. A mikrofonnál Picsóri Erika. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társaság, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat. Tájékoztatott Lincmájer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 000 vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 000 vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: 40 különféle programmal várja az irodalom és a kultúra szerelmeseit az ünnepi könyvhét Székesfehérváron. A Vörös Marti Mihály és az Aranybulla Könyvtár 9 helyszínen kínál beszélgetéseket, koncerteket, kiállításokat, családi programokat és irodalmi sétát is június 1-e és 16-a között. A rendezvénysorozat csúcspontja a Bartók Béla téri könyvheti piknik lesz június 6-án, ahol Grillus Filmos koncertje, író-olvasó találkozók és kreatív foglalkozások várják az érdeklődőket. A nap különlegessége egy rendhagyó irodalmi séta Ács Tamás színművésszel a belvárosban. A szervezők idén megnyitják a könyvtár és a múzeum közös belső udvarát is, ahol workshopokkal, társasjátékokkal és drámafoglalkozásokkal készülnek. Az ünnepi könyvhét részletes programjai a Vörös Marti Mihály könyvtár honlapján találhatók. Tisztán jobb címmel rendeztek ifjúsági drogprevenciós sportnapot a Bregyóban. A Székesfehérvári Diáktanács, a Fehérvár megyei önkormányzat és a Fehérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum közös eseményére közel 40 csapat nevezett foci, röplabda és streetball sportágakban. A szervezők célja az volt, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével hívják fel a fiatalok figyelmét az egészséges életmódra és a drogok veszélyeire. A mérkőzések mellett prevenciós standokkal és interaktív programokkal is készültek a rendőrség és a civil szervezetek. A rendezvényen több száz diák vett részt, akik egész nap jó hangulatban sportoltak és szurkoltak, írja székesfehérvár.hu. Negyedik alkalommal rendezik meg a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivált Székesfehérváron. A Színtér Egyesület június 5-i és 6-ai programsorozata idén is színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson fiatal alkotóknak és előadóknak, miközben emléket állít Petőfi Sándor fehérvári vándor színészi éveinek. A kétnapos rendezvényen báb előadás, minikoncertek, valamint diák színpadi produkciók is színesítik a programot. A szervezők Vasvári Pál születésének 200. évfordulójáról is megemlékeznek, írja székesfehérvár.hu. Különleges tárlatvezetésekre várják az érdeklődőket a Velencei Fischer Emil Múzeumban. A június 11-én, 13-án és 14-én zajló kerámiába zárt szecessziós című programban Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer monográfia szerzője és a kiállítás társkurátora

0: vezeti végig a látogatókat a szecessziós kerámia művészet világán. A résztvevők a frissen felújított és nemrég megnyílt Meszlen kastélyban ismerhetik meg a kiállítás különleges darabjait. A tálatvezetésekre a múzeum honlapján lehet regisztrálni. 9. alkalommal rendezték meg a Velencei tavi turisztikai évadnyitót. Az eseményen adták át a Velencei tóért díjat. A programnak idén a felújított Meszlen kastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont, közölte a FEOL. A rendezvényt Elsimon László, a Velencei tavi kistérségért alapítvány alapítója nyitotta meg. Köszöntőjében az idei turisztikai évadnyitó jelentőségét és a térség közös értékeit emelte ki. A Velencei tóért díjat Marinovics Endre, a vitorlás sportlegendája vehette át, akit Rodi Chester, a Kárpát-medencei művészeti névfőiskola elnöke méltatott, írja a FEOL. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón Elsimon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tálat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Újabb fejlesztések indulnak a Velencei tó térségében. A korszerűsítés útfelújításokat és kerékpáros beruházásokat is érintenek. A Magyar Falu Program és a TOP Plusz forrásból Kápolnásnyík, Pákozd, Vereb és Adony környékén több szakaszon terveznek útfejlesztést, összesen több kilométer hosszan. Új bicikliutak előkészítése is zajlik, amelyek tovább erősíthetik a térség közlekedési hálózatát és turisztikai szerepét. A kiemelt beruházások között szerepel a 7-es főúttal párhuzamos kerékpáros útvonal, valamint a dinnyési vasútállomásnál tervezett külön szintű kerékpáros átkelő. A fejlesztések mellett továbbra is fontos kérdés a Velencei tó vízszintje, amelyet szakemberek folyamatosan figyelnek, mivel alakulását az időjárás és a csapadék mennyisége is jelentősen befolyásolja, írja a FEOL. Idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, amelyhez szakmai önéletrajzot és ajánlást is csatolni kell. Előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. Új helyszínre költözik a Székesfehérvári Barátság mozi a nyári felújítás idejére. A 3. Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete Egy Szárazréti Kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálat alatban premiérfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajos Est programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. Az alkotás lehet egy jelenet, egy történet, egy hangulat vagy egy szimbolikus kép. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A 6-10-11-14, illetve 15-18 évesek, valamint a felnőttek kategóriában. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelő intézetében végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdonyváros közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Az időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérheti a lakosság. Délelőtt változó mennyiségű és vastagságú, nagyobb részben fátyolfelhőzet lesz fölöttünk, szűrt napsütésre számíthatunk. Zápor esetleg zivatar a késő délutáni esti órákban fordulhat elő. Délután 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet, kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Hétfőn szűrt napsütés, délután már borult idő várható.
1: Az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok, és hát boldog gyereknapot, kedves gyerekek, akik remélem, hogy még alszotok, és hagyjátok anyát, apát is aludni, mert hogy vasárnap van, május 31-e, Angela Petronella napja, 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, készül a Unique, aztán a Simply Red Stars című dalát is el fogom indítani. Hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, a meteorológiai tavasz utolsó napján, május 31-e van, Angéla Petronella napja és a nem dohányzók világnapja. Ugyanakkor, ha a rock és az alkohol és a cigaretta régen kéz a kézben járt, egy kis modern klubos hangzással megtámogatva a folytatás is rockosan telik, jön a Buddy Rockers és az I Like The Way. Itt a Besten, jó reggelt!

0: West FM a legjobb zenék, időjárást jelent, majd Sean Paul is a fél hetes hírek után, aki nemrég a Budapest Parkban forrósította az estét. Temperature című dalával megy tovább a vasárnap reggel, de hogy pontosan milyen időre készülhetünk május és a hét utolsó napján, kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Well, I'm on the way, the time pole, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
1: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nagy sikert aratott a Fejérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap. Reznicsek Mátyás tart tálatvezetéseket a Fischer Emil Múzeumban. Délután csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társaság, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat. Tájékoztatott Linzmeier Szilvia, Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást. Akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót, nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő, ők nagyjából 100 ezeren vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint, ennek a határideje is június 1-e.
1: Tisztán jobb címmel rendeztek ifjúsági drogprevenciós sportnapot a Bregyóban. A Székesfehérvári Diáktanács, a Fejérvár megyei önkormányzat és a Fejérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum közös eseményére közel 40 csapat nevezett foci, röplabda és streetball sportágakban. A szervezők célja az volt, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével hívják fel a fiatalok figyelmét az egészséges életmódra és a drogok veszélyeire. A mérkőzések mellett prevenciós standokkal és interaktív programokkal is készültek a rendőrség és a civil szervezetek. A rendezvényen több száz diák vett részt, akik egész nap jó hangulatban sportoltak és szurkoltak, írja a székesfehérvár.hu. Különleges tárlatvezetésekre várják az érdeklődőket a velencei Fischer Emil Múzeumban. A június 11-én, 13-án és 14-én zajló kerámiába zárt szecessziós című programban Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer monográfia szerzője és a kiállítás társkurátora vezeti végig a látogatókat a szecessziós kerámia művészet világán. A résztvevők a frissen felújított és nemrég megnyílt Meszlenkastélyban ismerhetik meg a kiállítás különleges darabjait. A tárlatvezetésekre a múzeum honlapján lehet regisztrálni. Délelőtt változó mennyiségű és vastagságú, nagyobb részben fátyolfelhőzet lesz fölöttünk, szűrt napsütésre számíthatunk. Zápor esetleg zivatar a késő délutáni esti órákban fordulhat elő. Délután 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet, kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Hétfőn szűrt napsütés, délután már borult idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. 30 fokkal, napsütéssel, néha felhőkkel, egy-egy záporral, zivatarral búcsúzik május. Ilyen lesz az idő a hónap és a hét utolsó napján. 8 után pedig kezdődik a gyereknapi országjárás. Végigvesszük a Best FM vétel körzetében az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is sok jó zene most Danny Minogue-tól. I Begin to Wonder a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvége ide, vasárnap oda, mi maradunk mozgásban, hét után is. Five, keep on moving! Ölöm bódottá, gyereknap van, jön a Honey Beast is. Egy kis pihenő, rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Június 16-áig lehet pályázni a Deák Dénes ösztöndíjra. Molnár János kiállítása látogatható Kápolnásnyéken. Ma van a dohányzásmentes világnap. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, amelyhez szakmai önéletrajzot és ajánlást is csatolni kell. Előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón L. Simon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt változó mennyiségű és vastagságú, nagyobb részben fátyolfelhőzet lesz fölöttünk, szűrt napsütésre számíthatunk. Zápor, esetleg zivatar a késő délutáni esti órákban fordulhat elő. Délután 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet, kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Hétfőn szűrt napsütés, délután már borult idő várható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap nyugodtan lehet egy picit tovább aludni, de aki már is fönt van és mozgással kezdi a napot, annak aláfestő zeneként szóljon a Move Your Body, a Nina Sky slágere. Jön még ebben az órában Tiziano Ferro és Cisco is a Thong Song-gal. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Angélák, Petronellák, szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 151. napján. Május és a hét utolsó napja van, 31-e. Sok boldogságot, Angélák, Petronellák, szülinaposok. Ma van nem utolsó sorban a papagájok világnapja. És papagájként ismételgetem, hogy 8 után majd jön a gyereknapi országjárás, azaz végigvesszük a Best FM vétel körzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is nagyon sok jó zenével telik az idő. Nem sokára Cisco-éval, a Tongsonggal, most pedig Tiziano Ferro énekel, jön a Perdono a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A legjobb.

0: Fest FM, a legjobb zenék. Nyári meleggel, 30 fok körüli maximummal búcsúzik május, de egy-egy zápor, zivatar is meglephet minket. Részletek a hírek végén, aztán Fatboy Slim jön, és a The Rockefeller Skank.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: A vitorlás sport legendája vehette át a térség legrangosabb elismerését. Érkezik a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivál. Csapadék délután már várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettséget.
1: 9. alkalommal rendezték meg a Velencei tavi turisztikai évadnyitót. Az eseményen adták át a Velencei tóért díjat. A programnak idén a felújított Meszlenykastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont, közölte a FEOL. A rendezvényt Elsimon László, a Velencei tavi kistérségért alapítvány alapítója nyitotta meg. Köszöntőjében az idei turisztikai évadnyitó jelentőségét és a térség közös értékeit emelte ki. A Velencei tóért díjat Marinovics Endre, a vitorlás sport legendája vehette át, akit Rudi Cseszter, a Kárpát-medencei művészeti népfőiskola elnöke méltatott, írja a FEOL. 4. alkalommal rendezik meg a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivált Székesfehérváron. A Színtér Egyesület június 5-e és 6-ai programsorozata idén is színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson fiatal alkotóknak és előadóknak, miközben emléket állít Petőfi Sándor fehérvári vándor színészi éveinek. A kétnapos rendezvényen báb előadás, minikoncertek, valamint diákszínpadi produkciók is színesítik a programot. A szervezők Vasvári Pál születésének 200. évfordulójáról is megemlékeznek, írja székesfehérvár.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt változó mennyiségű és vastagságú, nagyobb részben fátyolfelhőzet lesz fölöttünk, szürt napsütésre számíthatunk. Zápor, esetleg zivatar a késő délutáni esti órákban fordulhat elő. Délután 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet, kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Hétfőn szürt napsütés, délután már borult idő várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now.

0: Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, napsütés, 30 fok körüli maximum, néha felhők, néha egy-egy futózápor, így búcsúzik május. A gyereknapi programokra azért egy esernyőt a biztonság kedvéért vigyünk magunkkal. Diana King és a Shy Guy folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát.

0: Az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt becsöngetnének, ha a hétközben lenne, de lassan az iskolának is vége. Viszont vasárnap van május 31-e, jó reggelt, a legfrissebb hírekkel folytatjuk, 8 után pedig énekel például Fergie. És jön a Kelemen kabátban is.
2: Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este.
1: A 0620 55 55 155-ön pedig bátran lehet akár a hírek alatt is köszönteni a névnapos Angélákat, Petronellákat, a szülinaposokat vagy a gyerekeket, hiszen gyereknap van.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
4: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Székesfehérvár.

0: korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész keze munkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően 2 óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő körívhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Nagy sikert aratott a Fehérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap. Reznicsek Mátyás tart tálatvezetéseket a Fischer Emil Múzeumban. Délután csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társaság, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat. Tájékoztatott Lincmájer Szilvia, Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő, ők nagyjából 100 ezeren vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint, ennek a határideje is június 1-e.
2: Tisztán jobb címmel rendeztek ifjúsági drogprevenciós sportnapot a Bregyóban. A Székesfehérvári Diáktanács, a Fehérvár megyei önkormányzat és a Fehérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum közös eseményére közel 40 csapat nevezett foci, röplabda és streetball sportágakban. A szervezők célja az volt, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével hívják fel a fiatalok figyelmét az egészséges életmódra és a drogok veszélyeire. A mérkőzések mellett prevenciós standokkal és interaktív programokkal is készültek a rendőrség és a civil szervezetek. A rendezvényen több száz diák vett részt, akik egész nap jó hangulatban sportoltak és szurkoltak, írja a székesfehérvár.hu. Különleges tárlatvezetésekre várják az érdeklődőket a Velencei Fischer Emil Múzeumban. A június 11-én, 13-án és 14-én zajló kerámiába zárt szecessziós című programban Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer monográfia szerzője és a kiállítás társkurátora vezeti végig a látogatókat a szecessziós kerámia művészet világán. A résztvevők a frissen felújított és nemrég megnyílt Meszleny kastélyban ismerhetik meg a kiállítás különleges darabjait. A tárlatvezetésekre a múzeum honlapján lehet regisztrálni. Délelőtt változó mennyiségű és vastagságú, nagyobb részben fátyolfelhőzet lesz fölöttünk, szűrt napsütésre számíthatunk. Zápor esetleg zivatar a késő délutáni esti órákban fordulhat elő. Délután 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet, kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Hétfőn szűrt napsütés, délután már borult idő várható.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok május és a hét utolsó napján, 31-e vasárnap, Angéla Petronella napja. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, és még egyszer boldog gyereknapot. A Rednex is jön ebben az órában a Wish You Were Here-rel, akár csak Szikora Róbert a Valmár.

0: Best FM, a legjobb zenék. 4:09 körül nézzük, milyen idő lesz gyereknapon. Egy esernyő azért nem árt, ha van nálunk, mert hogy a napsütés mellett és a nyárias meleg mellett, ami 30 fok környékén alakul majd, néha több felhő lehet az égen, és egy-egy futó zápor zivatar sem kizárt. És már ebben az órában egy kicsit később elkezdjük a gyereknapi országjárást a Best FM vételkörzetének városaiban. Mondom, hogy hol, milyen ingyenes gyereknapi program lesz.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 8:30 közeleg, úgyhogy újból a legfrissebb hírek jönnek, aztán pedig megint csak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Fats & Small klasszikusával, a Turnaround-dal folytatódik a vasárnap reggel mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérvár belvárosában található a Hímerház, amely a város egyedileg védett, felújított műemléki épület együttese. Három középkori épület egyedülálló összeolvadásából jött létre. A Nemzeti Emlékhely szomszédságában található, körülbelül 200 méterre. Középkori alapjai, értékes freskói tanúskodnak a korabeli Fehérvár dicső múltjáról. Tulajdonosai az akkori legelőkelőbb rétegből kerültek ki. Így tudta megőrizni az épület együttes a bent lakó családok neveit. A legismertebbek Hímer Mihály, Ferdinand Karaffa gróf és Font Mátyás voltak. Az épület múltjáról 1688 előttről nem találtak írásos emléket. Ekkor foglalta vissza a várost Karaffa gróf a török csapatoktól. A ház 2005 és 2011 között teljes körű felújításon esett át, aminek köszönhetően ma már társasági és kulturális célokra is használják. A Hímer házban 2008-ban nyílt meg a város házasságkötő terme, ahol azóta már rengeteg pár kötötte össze az életét örökre.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Június 16-áig lehet pályázni a Deák Dénes ösztöndíjra. Molnár János kiállítása látogatható Kápolnás nyéken. Ma van a dohányzásmentes világnap. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, amelyhez szakmai önéletrajzot és ajánlást is csatolni kell. Előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón L. Simon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófi, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
3: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
2: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt változó mennyiségű és vastagságú, nagyobb részben fátyolfelhőzet lesz fölöttünk, szűrt napsütésre számíthatunk. Zápor, esetleg zivatar a késő délutáni esti órákban fordulhat elő. Délután 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet, kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Hétfőn szűrt napsütés, délután már borult idő várható.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Ígértem a gyereknapi országjárást. Nézzük ezúttal a pécsi gyereknapi programokat. A helyszín a Zsolnai Kulturális Negyed, ami egy óriási játszótérré alakul. Lesznek interaktív élményzónák, úgy mint kötélpark, ugrálóvárak, kreatív játszóhelyek, selfie pont azonnali fotónyomtatással, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok. Az állatbarátukat a Misina Természet és Állatvédő Egyesület állatsimogatója és természetvédelmi bemutatói várják. Ez tehát a pécsi gyereknap a Zsolnai Kulturális Negyedben. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést kívánok, május 31-én vasárnap. Mindenki szabad, legalábbis aki nem hétvégi műszakban dolgozik. Everybody's Free, a Rosalía slágerének címe, amely biztosan szólni fog. És jön majd a kompakt diszkó is.

0: meghívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
3: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi.

0: igazi városa, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtöm tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázó városi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
1: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A vitorlásport legendája vehette át a térség legrangosabb elismerését. Érkezik a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivál. Csapadék délután már várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Egyman Norbert sajtófőnök rádiónak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
3: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kételnek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettséget.
2: 9. alkalommal rendezték meg a Velencei tavi turisztikai évadnyitót. Az eseményen adták át a Velencei tóért díjat. A programnak idén a felújított Meszlenykastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont, közölte a FEOL. A rendezvényt L. Simon László, a Velencei tavi kistérségért alapítvány alapítója nyitotta meg. Köszöntőjében az idei turisztikai évadnyitó jelentőségét és a térség közös értékeit emelte ki. A Velencei tóért díjat Marinovics Endre, a vitorlásport legendája vehette át, akit Rodi Chester, a Kárpát-Vedencei Művészeti Népfőiskola elnöke méltatott, írja a FEOL. 4. alkalommal rendezik meg a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivál Székesfehérváron. A Színtér Egyesület június 5-e és 6-ai programsorozata idén is színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson fiatal alkotóknak és előadóknak, miközben emléket állít Petőfi Sándor fehérvári vándor színészi éveinek. A kétnapos rendezvényen báb előadás, minikoncertek, valamint diák színpadi produkciók is színesítik a programot. A szervezők Vasvári Pál születésének 200. évfordulójáról is megemlékeznek, írja székesfehérvár.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt változó mennyiségű és vastagságú, nagyobb részben fátyolfelhőzet lesz fölöttünk, szűrt napsütésre számíthatunk. Zápor, esetleg zivatar a késő délutáni esti órákban fordulhat elő. Délután 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet, kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Hétfőn szűrt napsütés, délután már borult idő várható.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó és egyben május utolsó napján, 31-én vasárnap, amikor is az Angélák és a Petronellák vannak soron a naptárban. Sok boldogságot kívánok nekik, a szülinaposoknak, és boldog gyereknapot kívánok. Ma van gyereknap, úgyhogy a klassz gyereknapi programok mellé szólnak a legjobb zenék. Ebben az órában Beyoncé-től, nem sokára Robbie Williams-től, elsőként pedig Jennifer Lopez-től. Indítom a plét, jó reggelt!
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Fontos hír, hogy az előző évekhez képest a gyermekmentő szolgálat ingyenes gyereknapi rendezvénye a Városligetből a Hajógyári szigetre költözik idén, ugye a BL döntő miatt, és ígértem reggel, hogy végigvesszük a Best FM vételkörzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Volt már pécsi gyereknap, most jöjjön az egri, melynek helyszíne az Érsekkert, a főbb ingyenes programok pedig az Egri Kulturális Művészeti Központ szervezésében történnek. Az Érsekkert egy nagy kalandparkká változik, hatalmas ugrálóvárakkal, akadálypályákkal, ügyességi játékokkal és interaktív szabadtéri gyerek előadásokkal készülnek a családoknak a szervezők. Irány tehát az Érsekkert, kedves egriek, közben szólnak a legjobb zenék. Most a Spice Girls-é, a Say You Be There. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Best FM a legjobb zenék. Fontos információ, hogy a fővárosban a gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi programja átköltözött a Hajógyári szigetre, tehát ne a Városligetbe tessék elindulni. És ahogyan ígértem, és volt már korábban pécsi, illetve egri gyereknapi program, folytatódjon a gyereknapi országjárás. Nézzük, milyen gyereknapi programok várják a székesfehérvári Best FM hallgatókat. A helyszín a Városház tér és a főutca és a Hetet Hét Játék Múzeum, ahol Hetet Hét Játék Fesztivált tartanak színpadi produkciókkal, például Sarkadi Bence marionett előadásával, vagy Pályi János bábjátékával, Búgó Csiga zenede koncerttel és a Háromfalú Banda mesejátékával, táncházával. Az utcákon hagyományőrző fajátékok, legójátszóház, hangszersimogató és a hagyományos Hetet Hét Hét próba várja a gyerekeket. Ez tehát a székesfehérvári gyereknapi kínálata Városház téren és a főutcában és a Hetet Hét Játékmúzeumban. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Blast FM, a legjobb zenék. A gyereknapi országjárás folytatódik. A főváros, Pécs, Eger és Székesfehérvár után nézzük, mik a programok Zalaegerszegen. A helyszín a Vizsla Park, ahol lesz varázshangok családi játszóház baba és gyermekjátszótérrel, Logi Bár és Óriás Kocka Sziget, a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár jóvoltából papírszínház és mesekönyvböngészde üzemel. Ezen kívül népi fajátékok, fakörhinta, légvárak, arcfestés és lupihajtogatás. Színesíti a napot tehát a Vizsla Parkban a zalaegerszegi gyereknapon. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 15 pillanatokon belül az óra, jönnek a legfrissebb hírek május utolsó napján, a következő órában pedig a nemrég az elvonót megjárt Britney. És érkezik a repülők is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nagy sikert aratott a Fehérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap. Reznicsek Mátyás tart tálatvezetéseket a Fischer Emil Múzeumban. Délután csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Pontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társaság, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több száz

0: díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint, ennek a határideje is június 1-e.
1: Tisztán jobb címmel rendeztek ifjúsági drogprevenciós sportnapot a Bregyóban. A Székesfehérvári Diák Tanács, a Fehérvár megyei önkormányzat és a Fehérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum közös eseményére közel 40 csapat nevezett foci, röplabda és streetball sportágakban. A szervezők célja az volt, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével hívják fel a fiatalok figyelmét az egészséges életmódra és a drogok veszélyeire. A mérkőzések mellett prevenciós standokkal és interaktív programokkal is készültek a rendőrség és a civil szervezetek. A rendezvényen több száz diák vett részt, akik egész nap jó hangulatban sportoltak és szurkoltak, írja székesfehérvár.hu. Különleges tárlatvezetésekre várják az érdeklődőket a Velencei Fischer Emil Múzeumban. A június 11-én, 13-án és 14-én zajló kerámiába zárt szecessziós című programban Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer monográfia szerzője és a kiállítás társkurátora vezeti végig a látogatókat a szecessziós kerámia művészet világán. A résztvevők a frissen felújított és nemrég megnyílt Meszleny kastélyban ismerhetik meg a kiállítás különleges darabjait. A tárlatvezetésekre a múzeum honlapján lehet regisztrálni. Délelőtt változó mennyiségű és vastagságú, nagyobb részben fátyolfelhőzet lesz fölöttünk, szürt napsütésre számíthatunk. Zápor esetleg zivatar a késő délutáni esti órákban fordulhat elő. Délután 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet, kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Hétfőn szürt napsütés, délután már borult idő várható.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, matchboxozzunk egy picit, How Far We Come a Matchbox 20 óraindító dalának címe. De ebben az órában biztosan szól még Kenny Williams, Kim Mezel és Pink dala is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogyan már korábban többször említettük. Változás van a fővárosi gyereknap helyszínét illetően. A gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi rendezvénye a Hajógyári szigetre költözött, és folytatjuk az országjárást is, a gyereknapi országjárást. Volt már pécsi, egri, székesfehérvári és zalaegerszegi gyereknapi programajánló is, most jöjjön Szolnok. A gyereknapi programok helyszíne a Tiszaliget. A szolnoki városi gyereknapon délelőtt gyermektáncház várja a családokat a Sodrás népzenei kis együttessel, de lesz palacsinta díszítő verseny és drámajáték is. Délután fellép az Operenciás együttes, a nap kiemelt eseményeként pedig Halász Judit ad ingyenes koncertet 16 órakor, egész nap mesés ugráló kalandpark, illetve óriás dartsfoci és kézműves vásár várja a látogatókat a szolnoki gyereknapon a Tiszaligetben. Jó szórakozást és boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, folytatjuk a gyereknapi országjárást. Voltunk már Pécsen, Egerben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Szolnokon is nemrég, mármint hogy ajánlottam gyereknapi programokat. Jöjjön Velence és környéke, ahol a Pákozdi Pagony, Vadaspark és Arborétum ad otthont a mai gyermeknapi programoknak. A mai esemény neve pedig a 6. velencei tavi gyereknapi ramazuri. Kerekítő Manó mondókázójával lesz bűvészbemutató, a Völgyhajó Bábszínház előadása, solymászbemutató és egzotikus állatbemutatók, egész nap terepgokárt, lézerlövészet, tűzoltóautó bemutató és rendőrségi foglalkoztató, illetve kosaras körhinta várja a gyerekeket és a családokat a Vadaspark látnivalói mellett. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Újból eltelt egy óra, rögtön 11, jönnek a friss hírek, május 31-e vasárnap. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, előjáróban annyit, hogy 30 fok körüli nyárias meleg, napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, és délután a Dunántúlon egy-egy futó záporral, zivatarral, a következő órában pedig visszatekerjük az időkerekét a Flip the Script-tel. És a Bombonnal is. Egy rövid szünet, közben készül a vasárnapi ebéd, mi pedig rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A gyerekek is szót kaphatnak az oktatást érintő kérdésekben. Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája a fővárosban. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél, ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája Budapesten. A BRFK közösségi oldala szerint 3 garázdaság és 3 előállított zsebtolvaj zavarta a rendet, annak ellenére, hogy több 10 000 szurkoló volt a fővárosban. A Telex azt írja, hogy Párizsban viszont a győzelem szó szerint feltüzelte a drukkereket. Egyes csoportok gyújtogattak és tűzi játékkal lőtték a rendőröket. Könyvgázzal kellett oszlatnia a hatóságnak. Franciaországban mintegy 400 főt állítottak elő a BL döntő után, amit a Paris Saint-Germain nyert meg. Autópályát zártak le a tüntetők Ausztriában. Több ezren vonultak tegnap a Brenner strádára, ami az Alpok egyik legfontosabb összekötő útvonal a Németország és Olaszország között. Az állandó kamion és turista forgalom ellen demonstráltak. A rendőrség már a tüntetés előtt lezárta az utat, ezért nagyobb káosz nem alakult ki. A kérdésben évek óta vita van Ausztria és Németország között. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. 2 hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó pihenést a 7 és május utolsó napján. 31-e vasárnap, Angela Petronella napja nekik, a szülinaposoknak. Na és minden gyereknek nagyon sok boldogságot kívánok, mert hogy ma van gyereknap is. A gyerekek pedig szeretik a bombont. Az M&M-t, akarom mondani az M&S-t, Salsol Nugget, bombon hétvégi királylánya, hogy azt korábban is ígértem, és még valami, amit szeretnek a gyerekek, a csoki. Chocolate Puma, Always and Forever, így indul az óra. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség, nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. 4:12 után kicsivel folytatjuk a gyereknapi országjárást. Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok és Velence gyereknapi programjai után irány Dunaújváros, ahol a Szalki sziget ad otthont az ingyenes gyereknapi programoknak. A kétnapos ingyenes szabadtéri gyermeknapi és családi rendezvény Dunaújváros zöldövezetében kerül megrendezésre. A klasszikus gyerekprogramok és ugrálóvárak mellett a felnőttebb korosztálynak is kedveznek ingyenes nagykoncertekkel a szervezők, emellett gasztrosétány és családi vetélkedők várják az érkezőket, tehát Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Gyereknapi országjárásunkban Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Velence és Dunai város után az utolsó állomásunkra érkeztünk, Bajára. A Bajai Városi Gyermeknapnak a Petőfi-sziget ad otthont. Délelőtt a Cilinderelló Színház műsora és Extreme Bike Show látható, délután helyi gyermektánc csoportok mutatkoznak be, majd a Teó és barátai interaktív produkció szórakoztatja a kicsiket. Egész nap elérhető az íjászat, a látványos tudományos kísérletek gyermekeknek, valamint rendőr és tűzoltóautó bemutató és örökbefogadó nap a Jeromos együttessel. A Vidámpark és a kisvonatozás 14 éves kor alatt ingyenes. Ez tehát a Bajai Gyermeknap, melynek helyszíne a Petőfi-sziget. Jó szórakozást, és még egyszer boldog gyereknapot kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a déli jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. B. Németh Dia folytatja elsőként NST és a dalával One Day in Your Life. További kellemes pihenést, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a dohányzásmentes világnap. Többeket is kórházba vittek a mentők a BL döntőről, de rendkívüli eset nem volt. Megrémült lovak vágtáztak Róma útjain. Villányi Eszter vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek. Erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva egyébként összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináléját 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában. Egy rendőr miatt rémültek meg az állatok, az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, írja a Reuters. 35 főképp száron vezet.

0: Levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt. 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy indul a Best délután velem Béni Mendiával, és persze a legjobb zenékkel, úgyhogy hozom is hamarosan Michael Jackson dalát, jön a You Rock My World. Itt lesz a New Lover Empire, és most pedig Anastasiával indítok egy 2002-es számával.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma már kevés gyerek tölti a nyári szünet nagy részét a nagyszülőknél. Az általános iskolás korosztály szinte biztos, hogy a szünidő 10 hete alatt több nyári táborba is ellátogat. Enélkül ugye nehezen megoldható ma a gyerekek felügyelete, hiszen a szülők szabadnapjai végesek, és még ha azokat felváltva veszik is ki, akkor sem biztos, hogy lefedik az éves iskolai szüneteket. Nyári táborok esetében a szülők jellemzően a gyakorlati szempontokat mérlegelik, dátum, tematika, földrajzi elérhetőség és az ár alapján választanak, bár ezek az aspektusok valóban fontosak. Ám van még néhány dolog, amit szintén érdemes figyelembe venni. Szakértők szerint legalább ennyire lényeges a gyermek személyisége, aktuális élethelyzete és szükségletei is. Nem minden gyereknek ugyanaz a táborélmény lesz feltöltő vagy fejlesztő. Van, aki a közösségi élményben erősödik, másnak inkább kisebb létszámú, nyugodtabb közegre van szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Érdemes átgondolni azt is, hogy a gyermek mennyire nyitott az új helyzetekre, hogyan viseli a szabályokat, a zajos környezetet vagy az intenzív programokat. Egy jól megválasztott tábor nem csak szórakozást adhat, hanem önbizalmat, sikerélményt, új kapcsolatokat és nagyobb önállóságot is, úgyhogy érdemes körbenézni, keresgélni. Vannak azért szerintem nagyon szuper kis táborok. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 18-as kilométernél lévő érdészaki parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Aztán ugyancsak az M6-oson Pécs felé a Szekszárd-Gement csomópontnál burkolatfelújítás kezdődött, a 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után pedig a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon most irányonként egy sáv járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához érve meghallgatjuk gyorsan a legfrissebb híreket, aztán hozom a jetlag dalát is.
2: Hiszen én már minden is voltam.
1: Jön a Nincs lehetetlen, és Sonic is itt lesz velünk, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Jön a Hősképzés Plusz program. Aggasztó az ebola helyzet Kongóban. Villányi Eszter vagyok. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállásközvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyula következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik, a Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben és gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket és szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál is a

0: zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best délután, elhagytuk az egy órát, és én pedig készültem a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddi. A Madonnát hozom hamarosan a Musical, itt lesz Charles és Eddie közösre is a Would I Lie to You. Most pedig Sonic-tól indítom a Sky-t, ami 2000-ben jelent meg.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Talán nem is gondolnánk, hogy milyen sokat számítanak bizonyos apróságok abban, hogy mások hogyan látnak minket. Ugye régóta tudjuk már, a vonzerő nem csak a külsőről szól, sőt, sokkal inkább azokban az apró gesztusokban, reakciókban és szokásokban rejlik, amelyek elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, mégis mély benyomást hagynak másokban. Egy őszinte mosoly, a valódi figyelmes hallgatás, vagy az, hogy ahogyan valaki bánik ugye a környezetével, gyakran többet elárul egy emberről, mint bármilyen fizikai jellemző. Szakértők szerint tartsunk szemkontaktust, ameddig a másik is, ne csak addig, amíg beszélni nem kezdünk. Használjuk a beszélgető partnerünk nevét a beszélgetésben, persze ne essünk túlzásba, hogyha minden mondatot megszólítással kezdünk, könnyen olyan hatást kelthetünk, mint egy túlságosan lelkes értékesítő. Tegyél fel a másik sztoriára, a megszólalására reagáló kérdéseket, ne pedig rögtön a saját történetedet kezd el mesélni. Tarts 2 másodperc szünetet, mielőtt válaszolsz, ettől úgy tűnik, hogy megfontolod, átgondolod, amit mondasz, ne riadj meg a csendtől, néha kínosabb, ha görcsösen próbálunk mondani valamit, csak azért, hogy ne szótlanul üljünk egymással szemben. Tedd a telefonodat kijelzővel lefelé az asztalra, ha valakivel beszélgetsz, csak azokon a dolgokon neves, amelyek tényleg viccesek számodra. Konkrét bókokat adj, például mondd azt, hogy jó meglátás, ahelyett, hogy egyszerűen csak okosnak neveznéd a társadat, és hogyha valamivel nem értesz egyet, annak adj hangot, nyugodtan ellenkezz, és ne szabadkozz miatta. És szerintem az egyik legalapvetőbb dolog, hogy ne vágj közbe, amikor más beszél, még akkor sem, ha tudod, hogy az illető mire akarja kihegyezni mondandóját. Ezek kis apró dolgok, de szerintem azért tényleg fontosak lehetnek, úgyhogy erre figyeljünk oda, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M30-as autópályán az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik, az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy ezért kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most nincs más dolgunk, mint hogy meghallgassuk a legfrissebb híreket, hiszen már is itt a 2 óra, de aztán robogunk tovább például ezzel a dallal.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szólalom.
1: Jön a Punani Masszív és az Élvez, a Faithless, na meg Tidó közöse pedig az óra kezdéseként érkezik. One step too far, ez szól perceken belül.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. Iskola igazgatókról mondhatnak véleményt a tantestületek, motorosokat ellenőriznek, ma is várják a családokat a gyermeknapra a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak, most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoronnal. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolai igazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. Új helyszínen rendezték meg idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos gyermeknapját. A BL döntőhöz kapcsolódó rendezvények miatt a Városliget helyett a Hajógyári sziget ad otthont Magyarország legnagyobb gyermeknapi eseményének. Ma is változatos programokkal várják a gyerekeket és a családokat, mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke.
1: Mindig a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat támogatjuk elsősorban. Szeretnénk nagyon sok programot szervezni. Lesz vidám park, számítógépes sátor, tanítjuk is a játék közben őket, mi a veszély, mi az, ahova jobban oda kell figyelni. Van mindenféle egészségügyi szűrés, de olyan szűrés, ahol nem fáj, fog, vizsgálat közben arcfestés is lesz, vagy lufi hajtogatás. Van egy színpadunk, sokan fellépnek, Dérjelné, Tóth Abigél és Vastag Csaba is.
0: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket is.

0: fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra is elmúlt már. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, én Béni Mezdia vagyok, és hozom hamarosan a Komalszki meg a Vegát, jön a 15 millióból egy, most pedig a Fate lesz. És One Step to Fire érkezik 2002-ből, amelyben Dido is vendégénekel. Ezzel folytatjuk itt a Besten.
1: Best FM.

Zenének egy 1999-ben megjelent House-dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádiós slágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a Mame egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Sit you with me. A reason for us to change.

öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek légy.

Évezd, hogy látszagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk a kettes főúton, például Rétság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszűkület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni, Debrecenben például a 220-as és a 224-es kilométer között közműveket kötnek be, irányonként egy-egy sáv járható, az 5-ös főúton pedig az Alsónémedi és Dabas közötti szakaszon a 31-es és a 37-es kilométer között mozgó terelésben dolgoznak útkarbantartók. Az aktuális munkaterületnél jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik a gorillázés, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Chicken és Bryan Adams közösét pörgetem. Don't give up, már a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
3: Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Nagy sikert aratott a Fehérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap. Reznicsek Mátyás tart tálatvezetéseket a Fischer Emil Múzeumban. Délután csapadék előfordulhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsór Jerikától hallják. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társaság, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat. Tájékoztatott Lincmájer Szilvia, Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást. Akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót, nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő, ők nagyjából 100 ezeren vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint, ennek a határideje is június 1-e.
4: Tisztán jobb címmel rendeztek ifjúsági drogprevenciós sportnapot a Bregyóban. A Székesfehérvári Diáktanács, a Fehérvár megyei önkormányzat és a Fehérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum közös eseményére közel 40 csapat nevezett foci, röplabda és streetball sportágakban. A szervezők célja az volt, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével hívják fel a fiatalok figyelmét az egészséges életmódra és a drogok veszélyeire. A mérkőzések mellett prevenciós standokkal és interaktív programokkal is készültek a rendőrség és a civil szervezetek. A rendezvényen több száz diák vett részt, akik egész nap jó hangulatban sportoltak és szurkoltak, írja a székesfehérvár.hu. Különleges tárlatvezetésekre várják az érdeklődőket a velencei Fischer Emil Múzeumban. A június 11-én, 13-án és 14-én zajló kerámiába zárt szecessziós című programban Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer monográfia szerzője és a kiállítás társkurátora vezeti végig a látogatókat a szecessziós kerámia művészet világán. A résztvevők a frissen felújított és nemrég megnyílt Meszlenkastélyban ismerhetik meg a kiállítás különleges darabjait. A tárlatvezetésekre a múzeum honlapján lehet regisztrálni. Kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Este éjszaka közepesen, időnként erősen felhős időre van kilátás. Zápor, zivatar az esti időszakban némileg nagyobb eséllyel, éjszaka kis valószínűséggel érintheti a várost. A szél átmenetileg nyugatira, délnyugatira fordul, este eleinte élénk, majd mérsékelt lesz. Hétfőn szűrt napsütéssel, délután borult időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello Fejével, hello Velence, nagyon vidám, kellemes vasárnap délután kívánok Önnek, de hát milyen is lehetne egy vasárnap, ami ráadásul gyereknap, hogyha nem vidám, ugye? Május 31-e van, a hónap utolsó napja, amikor is az Angélák és Petronella nevű hallgatóink ünnepelnek. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban, na meg a Gorillaz, de című slágere.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Well Hello-val jártunk a pályaudvaron az elmúlt percekben. Ma pedig még egészen 16 óráig a tűzoltó laktanyák szertáraiban járhatunk a nyitott szertárkapuk rendezvény keretében. Ugye ma van gyereknap, ez alkalomból pedig minden évben május utolsó vasárnapján, május 31-én kinyitják kapuikat a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok is. Várják azokat, akik szívesen megismerkednének az ő mindennapjaikkal. A cél az, hogy egy napra betekintést kapjunk a laktanyák mindennapjaiba, milyen is az, amikor ők próbariasztást kapnak, vagy éppen mi történik, amikor egy tűzesethez kell vonulniuk. Kipróbálhatóak bizonyos speciális eszközök és felszerelések is, na meg a picik még magukra ölthetik a tűzoltók öltözékét is. Szerte az országban mintegy 150 hivatásos laktanya, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket, köztük a székesfehérvári, a velencei, a pusztaszabolcsi, a dunaújvárosi, a sárbogárdi és a csókakői is a teljesség igénye nélkül. Mint ahogy életünk legjobb zenéinek listáját sem tudom felsorolni A-tól Z-ig, mert hogy rengeteg van belőlük szerencsére, a 90-es, 2000-es években termelődtek bőséggel. Így például DJ Tonka Don't Be Afraid című dala is, amit pedig a folytatáshoz már te is készítettem önnek.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Roy és Ádámtól szólt az utolsó dal az elmúlt percekben. Na de hát szó sincs arról, hogy a vége felé közelednénk, sem a Best FM-en játszott daloknak, sem pedig a 7-7 játékfesztiválnak, hiszen egészen este 19 óráig rengeteg játékkal és színpadi műsorral várják a családokat Székesfehérvár belvárosában. A Városház téren, a főutcán, a 7-7 játékmúzeumban és most már a Városháza díszudvarán is sok-sok játék és program várja a családokat, táncházzal, mesejátékkal, hangszersimogatóval és bábműsorral együtt. Az utcai játékok között elmerülhetünk a felhővadászatban, a népi játszótéren, vagy éppen a Magyar Hagyományőrző Faművesek Parkjában is, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház udvarában pedig a Hungarikum Együttes zenés játékos gyermekműsorára várják a családokat. A fesztivál állandó programja a hozzá kedvenc játékodat kezdeményezés is várja a gyerekeket, akik bemutathatják kedvenc játékaikat, és a róluk készült fotókkal bővülhet a 7-7 játékmúzeum virtuális gyűjteménye is. Úgyhogy remélem mindenki megtalálja a kedvére való szórakozási lehetőséget, és ki tud kapcsolódni egy kicsit az idei gyermeknapon. Hogyha pedig életünk legjobb zenéit hallgatva tud a leginkább kikapcsolódni, akkor pedig semmi más nem kell tennie, csak a 101.8-ra és a 90,4-re hangolnia, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörögnek életünk besztjei.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zené.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz június 1-e, tehát lejár a jelentkezési határidő az idei Borsófesztre, mert hogy a 11. Borsófesztiválra június 6-án kerül majd sor, és azok a csapatok, akik szeretnének főzőcskézni, hát ők bizony holnapig jelezhetik részvételi szándékukat. A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ közösen szervezi. Ismét ezt az eseményt a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban. Nevezési díj nincs, hétfő, éjfél a határidő. A szervezők a helyszínen biztosítanak zöld borsót, főzőhelyet, tűzifát, sörpadot és asztalt is, viszont minden más egyéb kelléket a részvevőknek kell magukkal vinniük. Az eseményen bármit lehet sütni, főzni, a lényeg, hogy zöld borsó felhasználásával készüljön az étel ott a helyszínen, amely főzőcskézés mellé én tudom ajánlani életünk legjobb zenéit, mert hogy ezeket hallgatva sokkal könnyebben megy a sürgés forgás a konyhában, na meg a Borsó Fesztiválon is például, olyan jó kis dalokat hallgatva, mint Nagy Adri slágere, az Álomkép, amit már is pörgetek.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Let's go, girls.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartanunk el egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza. A folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint az eljátszott gyémánt. Az órát pedig Rihanna kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
0: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Június 16-áig lehet pályázni a Deák Dénes ösztöndíjra. Molnár János kiállítása látogatható Kápolnásnyéken. Ma van a dohányzásmentes világnap. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, amelyhez szakmai önéletrajzot és ajánlást is csatolni kell. Előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. Új kiállítás nyílt a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek. A megnyitón L. Simon László író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia irodalom tagozatának vezetője köszöntötte a művészt és a vendégeket, majd Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást. A tárlat július 11-ig a kastély nyitvatartási idejében látogatható. Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófi, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
4: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
3: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Este éjszaka közepesen, időnként erősen felhős időre van kilátás. Zápor, zivatar az esti időszakban némileg nagyobb eséllyel, éjszaka kis valószínűséggel érintheti a várost. A szél átmenetileg nyugatira, délnyugatira fordul, este eleinte élénk, majd mérsékelt lesz. Hétfőn szűrt napsütése, délután borult időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket a folytatásban, mint Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, tőlük pörög majd a Lady Marmalade, de itt lesz velünk a Hooligans is az eljátszott gyémánt alatt. Órát pedig Rihanna kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

Rádió 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Zolától szólt a Sehova se passzolok az elmúlt percekben. Hát nem tudom ő, hogy van vele, én néha a parkolással szoktam így érezni magamat, hogy sehol nem találok magamnak helyet, vagy éppen az orrom elől happolják el. Viszont most jó hírt kaptak a székesfehérváriak, hiszen a belváros környékén parkolóbővítésre lehet számítani. A Tolnai utcai 3-as szám alatti parkolót kibővítik a közeljövőben, annak érdekében, hogy a zsúfoltság és a forgalmat akadályozó szabálytalan várakozások megszűnjenek. 40 új férőhelyel bővül ez a parkoló, ami persze nem mehet a természet rovására, ezért a beruházással egyben gondoskodnak a megfelelő zöld területi kompenzációról is. Ennek segítségével pedig enyhülhetnek a parkolási gondok Székesfehérvár belvárosában, amiről a megyei hírportálon is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig minden nap feszültség enyhítő dolgokat talál, mert hogy életünk legjobb zenéit hallgatva biztos vagyok benne, hogy minden negatív érzése elszáll, például George Michael slágerét hallgatva. Jön már is a Freedom!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, na meg a nagyvilágban is, hiszen a bécsi nagy színpadon két fehérvári diákot ünnepeltek. Nemrég a fehérvári Hermann iskola két növendéke méretette meg magát egy különleges produkcióval Bécs szívében, ahonnan aztán külön díjjal és hatalmas sikerrel térhettek haza. A United by Music nemzetközi zenei diákversenyt Bécsben rendezték meg, amit az idei Eurovíziós Dalfesztiválhoz kapcsolódva szerveztek. A Hermann iskola pedig az egyik bécsi gimnáziummal közös partnerkapcsolati projekt keretében vett részt a megmérettetésen. Barbara Pravi Voilà című francia dalát adták elő a diákok, amellyel a zsűri külön díját érdemelték ki. Achim Laura és Gombaszögi Barnabás képviselte Magyarországot, és meghívást kaptak az Eurovíziós Dalfesztivál egyik elődöntőjének pressójára is. Hogy milyen volt az előadás? Arról a Zenesuli Facebook oldalán is talál infókat. Gratulálunk! A sikerhez nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyeket szintén lehet énekelni, dalolászni, hogy bemelegítsük a hangszálainkat, hát ha egyszer mi is külön díjat kapunk. Mondjuk én nem biztos, de önnek azért van még erre esélye. Például Dalos Bogi slágerével. Jön mindjárt a Keresem a helyem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
3: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap június 1-én ingyenes évadzáró koncertre készül az Akusztikus Zenei Klub. Ez a klub most már több mint egy évtizede várja az akusztikus hangszeren játszó zenekedvelőket havonta két alkalommal. Viszont közeledik az évadzáró, amelyre sok szeretettel hívják a zenerajongókat a művelődési házba. Holnap délután 17 óraig kezdett el. Startol a koncert, amelyre sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Nálunk itt a Besten pedig már most is hallható a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek koncertje, amelyeket akár ön is énekelhet. Vagy éppen sikolthat egyet a folytatásban Michael Jacksonnal és Janet Jacksonnal itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy inci-finci szünetet. Hírezünk, időjárás azunk, de aztán jövök is vissza a folytatásban. Olyan jó kis dalokkal, mint a Kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
1: Az órát pedig Lenny Kravitz kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
4: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A vitorlásport legendája vehette át a térség legrangosabb elismerését. Érkezik a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivál, csapadék délután már várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
6: A leggyakoribb problémák járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettséget.
1: 9. alkalommal rendezték meg a Velencei Tavi turisztikai évadnyitót. Az eseményen adták át a Velencei Tóért díjat. A programnak idén a felújított Meszlenykastélyban kialakított Fischer Emil Múzeum adott otthont, közölte a FEOL. A rendezvényt Elsimon László, a Velencei Tavi kistérségért alapítvány alapítója nyitotta meg. Köszöntőjében az idei turisztikai évadnyitó jelentőségét és a térség közös értékeit emelte ki. A Velencei Tóért díjat Marinovics Endre, a vitorlásport legendája vehette át, akit Rodi Chester, a Kárpát-medencei művészeti népfőiskola elnöke méltatott, írja a FEOL. 4. alkalommal rendezik meg a Pönögei Kispál Vándor Színjátszó Fesztivál Székesfehérváron. A Színtér Egyesület június 5-e és 6-ai programsorozata idén is színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson fiatal alkotóknak és előadóknak, miközben emléket állít Petőfi Sándor fehérvári vándor színészi éveinek. A kétnapos rendezvényen báb előadás, minikoncertek, valamint diákszínpadi produkciók is színesítik a programot. A szervezők Vasvári Pál születésének 200. évfordulójáról is megemlékeznek, írja a székesfehérvár.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Kora este 23-24, késő este 19-20 fokra lehet számítani. Este éjszaka közepesen, időnként erősen felhős időre van kilátás. Zápor, zivatar az esti időszakban némileg nagyobb eséllyel, éjszaka kis valószínűséggel érintheti a várost. A szél átmenetileg nyugatira, délnyugatira fordul, este eleinte élénk, majd mérsékelt lesz. Hétfőn szűrt napsütésre, délután borult időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en. 18 órától pedig DJ Bikinek adom át a stúdiót, hiszen startol vele a vasárnap esti Night Shift, a Best FM Night Shift. Na de addig is itt lesz velünk az Álmok Futók és a Hold dala, az órát pedig, ahogy ígértem, Lenny Kravitz kezdi, már is jön a The Chamber.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol most a fehér rózsa után térjünk át az aranybullára, mármint az aranybulla környékére, egészen pontosan a Nagyszombati út Budai és Rolnai út közötti szakaszára, mert hogy hamarosan megkezdődik ennek az útnak, ennek az út szakasznak a felújítása, emiatt pedig az autósoknak forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk. Júniusban indul a Nagyszombati felújítása, a munkaterületet már ezen a héten átadták, amelynek egyébként nulladik ütemében már megújult a Prónai utca, és kiépült a csapadékvízelvezető rendszer is. Most ezen munkálatok folytatódnak, méghozzá várhatóan június második hetében a vízi közművek kiváltásával, majd ezt követően az út felújításával. Több elemből áll egyébként ez a munkafolyamat. A közel 800 méteres szakaszon először kicserélik az ivóvízvezetéket, aztán járdát építenek, az útburkolaton pedig irányhelyes kerékpársávok is helyet kapnak. Emellett megújul a Nagyszombati úti árok mederburkolata, az Aranybulla sétánynál pedig autóbusz megállóhelyeket és kijelölt gyalogos átkelőhelyeket alakítanak ki. Az előkészületi munkálatok miatt viszont holnaptól már forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az autósoknak, olvasható a Vármegyei Hírportálon. De hogy most, így vasárnap délután mi a helyzet a megye útjain, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: 89,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz június 1-e, ami azt jelenti, hogy startolhat ünnepi könyv 7 sorozat. Június 1-e és 16-a között 9 helyszínen mintegy 40 különféle program várja az érdeklődőket Székesfehérváron. Az ünnepi könyv 7 városi rendezvényeihez az Aranybula könyvtár, illetve többek között a Vörös Marti Társaság és a Csóri Sándor Társaság is csatlakozott. A könyvheti rendezvények egyik csúcspontja a június 6-ai nap lesz, és a június 6-ai program, amikor is rendhagyó irodalmi sétával indul majd a nap. A Palotai kapu téren 9:45-től a Hungarikum együttes ráhangoló kett csináló örömzenéje várja az irodalom szerelmeseit, majd Ács Tamás színművésztel tehetünk irodalmi sétát a belváros szimbolikus pontjain, ahol egyébként gyönyörű verseket is hallhatunk majd. Közben pedig útjára indul a már egy évtizedes hagyományokkal rendelkező családi olvasásmánia program is. A Vörös Marti Mihály könyvtár szervezésében, a Szénatéri Tagkönyvtárban, valamint az Oskola utcai gyermek- és kamasztérben pedig mintegy 200 társasjáték közül választhatnak az érdeklődők. Író-olvasó találkozók és beszélgetések is lesznek. Holnap például a Móri születésű fiatal költő Endrei Nagy Ágoston kötetbemutatójával várják az érdeklődőket. A részletes programot a város weboldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig a zene szerelmeseit várjuk. 0-24-ben méghozzá 90-es, 2000-es évek szerelmeseit, hiszen ezen időszak bestjeit gyűjtöttük össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Mystic slágere után nekem már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a vasárnap esti Night Shift. Én pedig most Takács Gergő és Rúzsa Magdi közösével a Kék a szívem című dallal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a hétfői Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Papíron alig adóztak, 8 futballszurkolót vittek kórházba a labdarúgó BL döntő alatt. Lehűl a levegő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2.700.000 módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papír alapon mindössze 14.000-en adták postára az adóbevallásukat. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi vármegyeszékhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén-nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, hogy egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. A cél, hogy a tudósítások ne csak a problémákra, hanem a segítségnyújtás lehetőségeire is felhívják a figyelmet. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Egyre több felhő érkezik fölénk, holnap csak rövidebb napos időszakok várhatók, a részleteket azonnal mondom. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hősöket képeznek országszerte, északon jönnek az önvezető buszjáratok. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentőképzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. Új korszak kezdődhet a tömegközlekedésben. Norvégiában hamarosan olyan önvezető busz áll forgalomba, amelyen már biztonsági sofőr sem utazik, írja a villanyautósok.hu szakportál. A járat teljesen önállóan közlekedik majd a városi forgalomban. A tisztán elektromos busz mögött több évnyi fejlesztés áll. A rendszert korábban már más európai városokban is tesztelték. A szakemberek szerint az önvezető járművek segíthetnek enyhíteni az egyre súlyosabb európai buszsofőr hiányt, amely már most és gondokat okoz a közösségi közlekedésben. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A motorosokat ellenőrzik holnaptól, a fél ország a Balatonra indul a nyáron, zivatarokra készülhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Pétercsernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 millió is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a félre, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Előnyben a vízparti és fürdővárosok. Tavasszal Budapest bizonyult a legnépszerűbb hazai úti célnak Eger és Pécs előtt. A nyári foglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosok kerültek az élre. Siófok vezeti a listát, de Hajdúszoboszló, Gyula és Balatonfüred is a legkeresettebb helyek között van. A belföldi utazások jelentős része a Balaton térségébe irányul, miközben egyre többen terveznek több napos kikapcsolódást. A szakemberek szerint a rangsor még változhat, mivel továbbra is sokan az indulás előtti napokban döntenek a nyári pihenés helyszínéről. Aggasztó ütemben terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Segélyszervezetek szerint a járvány kezdete óta most regisztrálták a legtöbb új megbetegedést rövid idő alatt. Az országban már több mint 1000 gyanús esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 200-at. A szakemberek szerint a vírus egy olyan változata okozza a fertőzéseket, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett oltás vagy célzott kezelés. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű, hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy így együtt el is búcsúzunk tőle. Kezdésnek pedig itt van most Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse, ez a Más Kénáda.
0: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég még arról volt szó, hogy Jennifer Lopez mennyire szenved attól, hogy nem talál magának egy hosszú távú pasit, most meg már azt nyilatkozza le, hogy sokkal hamarabb, de tényleg sokkal hamarabb kellett volna a szingli élettel találkozzon, és abba belevágjon. Hát ki érti a nőket? Én nem, az egyszer biztos. Viszont őt a zenéje szempontjából értem, jön az If You Had My Love.

0: Regrets.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Robbie Williams és a No Regrets, és ezt úgy írta, hogy komolyan is gondolja, mert hogy ő nem bán semmit, legalább mindent megtapasztalt, és most valamilyen szinten utat tud mutatni a fiatalságnak, hogy mit ne csináljanak, merre ne menjenek. Úgyhogy nem csodálom, hogy kapott egy lovagi kitüntetést. Sir Robbie Williams, az a kemény. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jön Mika és a Big Girl.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, ikonikus ütemek, ikonikus dal és hát ikonikus előadók. Nem is kell nagyon firtatni a dolgot, hiszen jön a Deep Dish és a Flashdance.

parton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most egy picit lassítunk, hiszen az utolsó két dalunk pontosan arra lesz jó, hogy egy picit a vérnyomásunkat levigye, és megnyugtasson minket. Elsőnek itt van a White Town és a Your Woman.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok itthon a dohányos. A BL döntő alatt 8 embert vittek kórházba a mentők. Többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van május utolsó napja, a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, ha egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt, összesen 59 esetet láttak el az országos mentőszolgálat munkatársai a Puskás arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat, az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy vadul haladunk a hétfő felé, viszont nyugi, tele vagyunk pakolva jobbnál jobb zenékkel. Most például Sean Paul kezd, ez a Get Busy.
0: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy én imádom a következő dalt és annak előadóját, viszont máig nem értem, hogy nem tudott Amerikába is betörni, mert Európában nagyon nagyot ment, nem csoda, hiszen Németországból indult, de valahogy Amerikát nem sikerült meghódítsa. Ő Nánám, és érkezik tőle a Lonely.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, aminek a refrénjét szerintem millió egy nő megkérdezte már valakitől, hogy miről van szó. Ez a Madison Avenue és a Who the Hell Are You?

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, ami leigázta az egész világot, annak ellenére, hogy amikor elindult, szerintem egy lyukas garas nem mertek volna rá tenni a zenei szakértők, ő nem más, mint Árás, tőle pedig érkezik a Boro Boro.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalnál nagyobb volt a balhé, mint maga a dal sikere. Hogy miért mondom ezt? A Barbie Girl az Aquától, hát eléggé provokálta, eléggé felbőszítette a Barbie játékgyártó céget, pontosabban azt, aki gyártja ezt a babát, és hát beperelték őket. Viszont nem találtak semmiféle hasonlóságot, legalábbis szerintem így akarták ezt feltüntetni, és ezért nem kellett olyan nagy büntetést fizessenek. Pedig hát azért eléggé jelzés értékű. Na mindegy is, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A köztársasági elnök nem mond le. 50 éves lett az első tökéletes tornász tízes. Többfelé lesz zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sulyog Tamás nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget. Az államfő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, az alaptörvényre tett esküje alapján kötelessége ellátni feladatait és gyakorolni alkotmányos hatásköreit. A Tiszapárt választási győzelmét követően Magyar Péter miniszterelnök a köztársasági elnök lemondását is kezdeményezte, és május 31-ig adott határidőt. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. A dohányzás még mindig az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat. Hívja fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem. Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15-24 évesek között pedig csaknem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Az e-cigaretta használata is terjed. Egy felmérés szerint a középiskolások több mint harmada kipróbálta, vagy használja ezeket a termékeket. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a dohányzásnak nincs biztonságos formája, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül javíthatja az egészségi állapotot, és csökkentheti a súlyos betegségek kockázatát. A legmagasabb román állami kitüntetéssel ismerték el a legendás tornásznőt, Nadia Comăneci-t. Az ötszörös olimpiai bajnok sportoló 50 évvel ezelőtt írta be magát a sporttörténelembe, amikor a montreali olimpián elsőként kapott tökéletes 10 pontos értékelést. A román államfő szerint példája mai sportolók generációit inspirálja, és bizonyítja, hogy a tehetség mellett a kitartó munka vezet a sikerhez. A jelenleg az Egyesült Államokban élő egykori tornász ma is aktívan népszerűsíti a sportot, és részt vesz jótékonysági programokban. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem, hogy élvezitek, hogy a legjobb zenékkel búcsúzunk el a hétvégétől. Most kérem szépen, Nelly Furtado kezd nálunk. Ez a Say It Right.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk oda, hogy most megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnap alkalmából. Na vágjunk is bele, holnap Tünde névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel kell köszönteni az Angélákat, a Hortenziákat, német Hortenzia boldog mi az névnapot, a Kurtokat, a Kúnokat, és a biztonság kedvéért a Simonettákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, felköszönteni, és a többi, és a többi, és a többi. Na kérem szépen, a Salt-n-Pepával megyünk tovább, ez a Shoop. Hey!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, majd az elköszönésnél fogom mondani, de most is, hogy legyen holnap egy csodás napotok, legyen szép napotok, és ezt mondja most nekünk Bon Jovi is, hiszen jön a Have a Nice Day! Yeah!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki nem értette annó, hogy Eminem miért mondott le egy csomó közös turnét, aztán amikor elment Eminem lányának az esküvőjére, akkor rájött, hogy miért. Mert a család fontosabb, mint a pénz. Jön 50 Cent! Kérem szépen, ez az Indok.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most egy kis romantika, amit nálunk most jelenleg a Savage Garden fog majd szolgáltatni. Ez a To the Moon and Back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem felkészültetek teljes mértékben a hétfőre, és élvezitek a legjobb zenéket. Kérem szépen, most a Counting Crows kezd nálunk, ez az Accidentally in Love.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megbeszéljük, hogy mi vár ránk a holnapi nap folyamán. 20 fokra ébredünk, 26 fok lesz, ennyiben ilyen 4 fokkal kevesebb, mint ma volt, és a biztonság kedvéért megmaradnak elszórtan a záporok, zivatarok, úgyhogy tessék felkészülni, mert az eső nem játék. Ennyi. Na kérem szépen, mivel megyünk tovább, jön Sasha, I Feel Lonely.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc, 10 másodpercben visszaemlékezhetünk arra, hogy mi volt jó ebben a hétvégében, hiszen érkezik nálunk Michael Gray, ez kérem szépen a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és tudjátok nagyon jól, hogy a legjobb zenékkel fejezzük ki hálánkat. Most például érkezik nálunk Kelly's és az

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, érezzétek jól magatokat, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten találkozunk. Addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én